0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.
1: To je Crazy rádio.